0: Csicskom széllét az csizmesál.
1: Politni, Rádio Antena.
2: Najväčší hitov Najman Govora.